tam bocsi szátudományú korán a filozófiai szakán. Városban tanított filozófiát, majd a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként dolgozott. Költő és gondolkodói identitásának egymás mellett való jelenléte különleges mélységet adott irodalmi munkásságának. Az ember élet értelmét kereső filozófiai figyelem művészetének értékelésekor fontos szempont. Özenören irodalmézésének gyökereje azokban a marosi mesékben és karacsóolán versekben találhatók, amelyeket gyermekkorában hallgatott. A marosi baráti kör ezt az érdeklődést közös irodalmi munkával alakította. Ékek Anatólia szóbeli kultúráján nevelkedett fiatal, bekapcsolódott a modern költészet kereséseibe is. Ez a kezdet azt is megmutatja, hogyan öröklődik a török kultúra nemzedékről nemzedékre egy otthon hallott névtal évekkel később is tovább élhet egy költő szavak iránti figyelmében. A latin Özenören nevét mindenképpen fel kell idéznünk, amikor a hét szép emberről beszélünk. Ez a irodalmi közeg, amelyet Rasim Özenörennel, Cahit Zarifoğlu-val, Erdem Beyazıt-tal, Mehmet Akif İnan-nal és Nuri Bakdil-lel osztott meg, meghatározó szerepet töltött be életében. Ez az együttlét arra tanít bennünket, hogy a kultúra a barátságok révén is gyarapodik. Az egymást olvasó, egymást kritizáló és írásra ösztönző emberek munkája idővel egész ország irodalmi örökségévé válhat. Ennek a közös munkának kézzelfogható eredményét a folyóiratokban láthatjuk. Özenören a marosi Hamle köréhez kapcsolódó munkák után barátjaival együtt részt vett az irodalom és a Manvera folyóiratok munkájában. A Manvera alapítói között is ott volt később a Szótak folyóiratban is megjelentek versé és írásai. A folyóirat szerkesztés irodalmunkhoz való hozzájárulásának fontos része volt. Egy irodalmi folyóirat ugyanis olyan találkozóhely, ahol az írók meghallgathatják egymás hangját, az olvasók pedig új művekkel ismerkedhetnek meg. Özenören sokat tett ennek a folytonosságnak a megteremtésért. Első verses kötete Anna Flotta 1975-ben jelent meg, az 1996-ban kiadott A Magány, ahogy Moli című kötetét. A Török Író Szövetség költészeti díjára méltónak ítélték. Versének egy részét későbbi kötetében is összegyűjtötte. A költészet átjárói című művében Cahit Zarifoğlu és Mehmet Akif İnan költészetével foglalkozott. Az Elfeledettség című kötetben pedig emlékeit és különböző írásait tárta az olvasók elé. Ezek a művek azt mutatják, hogy Özenören nem csupán verseket írt, hanem az irodalomról is gondolkodott. Az őt körülvevő közeg emlékezetének megőrzésén is dolgozott. Özenören költészetében különösen fontos a hagyománnyal kialakított kapcsolata. Osznát a második új költészeti irányzat által megnyitott lehetőségeket is Szezai Karakoğlu-val való találkozása is hatása volt költészetének alakulására. A klasszikus költészet iránt érdeklődése összekapcsolódott azzal a gondolattal, hogy a múlt örökségét modern érzékenységgel kell tovább fejleszteni. Ebből

A mai fiatal írók számára is fontos tanulság következik. Saját hangunk megtalálásához először meg kell hallanunk az előttünk járó nemzedékek hangját. A török nyelv kulturális és irodalmi örökségéhez való közeledés kedvező alapot teremtett új művek megszületéséhez. Költészetének meghatározó témái között találjuk a magányt, az elválást, a halált és a szomorúságot. 1984-ben 8 éves fiát Keremet közlekedési balesetben vesztette el, ami mély nyomot hagyott életében is, költészetében. Ennek a fájdalomnak az ismeretességét megérteni versének törékenységét. Özenören költészetéről gondolkodva arra is emlékezünk, hogy milyen együttérzéssel kell fordulnunk mások vesztesége felé. Irodalom értéke részben éppen ebben rejlik, abban, hogy képesek vagyunk átérezni mások fájdalmát, és ezáltal túlléphetünk saját világunk a terén. A Kerem táskája című versvenék iskolatáska rekeszei megtennek a gyermek nevetésével, füzetével és hozzáltala erejtett szomorúságokkal. A költő egy hétköznapi tárgyát állít az emlékezés középpontjába. A táska súlyára épülő záró gondolat arra késztette az olvasót, hogy elgondolkodjon azon a gyászon, amelyet egy apa hordoz. A vers ereje abban rejlik, hogy egy mindenki számára ismerős apró tárg ilyen mély jelentést kap. Itt érthetjük meg igazán özenören értékét a török költészetben, miközben egy személyes veszteségről ír olyan hiteles és hatásos nyelvet teremt, amely az olvasó saját szeretetének, óvó érzésének és veszteségének élményét is megszólítja. Ha gondolkodói világát vizsgáljuk, olyan művekkel találkozunk, mint a nyuga túlsódásról, az ember és az iszlám, és az állam és az ember. Ezekben a művekben olyan kérdéseket tárgyalt, mint az értelem, a tudomány, a hit, a nyuga túlsódás, valamint az ember és az állam kapcsolata. Az iszlám gondolkodás egyik alapvető forrása volt elmélkedésének. Ha ezeket a témákat együtt vizsgáljuk, elmondhatjuk, hogy írásaiban fontos helyet foglalt el az a kérdés, hogy milyen értékek alapján éljen az ember, és hogyan alakítsa ki egy társadalom saját szellemi életét. Az ösztönőren által felvetett kérdések ma is jelentőséggel bírnak, amikor kulturális identitásunkról gondolkodunk. Egy ország kulturális önbizalma ahhoz is kapcsolódik, hogy képes-e megérteni saját költőjét és gondolkodóit. Nem alakíthatunk ki erős kulturális kapcsolatot olyan írókkal, akiknek csupán a nevét ismételgetjük, anélkül, hogy művéiket elolvasnánk. Ahhoz, hogy megismerjük őket, kezünkbe kell vennünk könyveiket, el kell gondolkodnunk az általuk feltett kérdéseken, és gondolataikat saját koruk körülményei között kell értékelnünk. Fontosnak tartom, hogy ösztönösen művei eljussanak a fiatalokhoz. Maradandó tisztelgés lenne előtte, ha versét az iskolákban olvasnák, könyvét is a könyvtárakban hozzáférhetővé tennék, gondolati írásait pedig irodalmi közösségekbe megvitatnák. Már az is fejlesztette a diákok török nyelv iránti figyelmét, ha egy versben megvizsgálják egy-egy szó kiválasztását. Az ilyen olvasási szokás a nemzeti kultúrához való kötődést a mindennapi élet részévé teheti. Kultúránk folytonossága az alkotásokkal kialakított élő kapcsolatban

Hippokratész alkalmazta, Avicenna a könyvében írt róla, míg ma is sokan fordulnak ehhez a módszerhez. Egy 4000 éves gyógykezelési módszer, a köpőzés. Azonban mi történik, ha hozzá nem értő kezek végzik el? Akkor a gyógyulás helyett akár súlyos egészségügyi problémák is felléphetnek. Azonban mire és hogyan is kell odafigyelni? Nézzük meg együtt! Az utóbbi években az emberek egyre gyakrabban fordulnak különböző az egészséget támogató módszerekhez. Ennek a részeként a hagyományos és kiegészítő orvoslás alkalmazásai, vagyis a getát, napról napra egyre nagyobb figyelmet kapnak. Az akupunktúrától a pioceterápián át az aromaterápiáig, valamint az ózonkezelésük számos módszert magába foglaló getát, nem csak a testi egészség, hanem a lelki, illetve az általános életviteli egyensúly támogatására is kínál megoldásokat. E módszerek egyike a köpőzés. Ma közelebbről is megvizsgáljuk ezt az utóbbi időben ismét népszerűvé vált módszert. Annak érdekében, hogy professzionális rálátást kapjunk a témára, docens Süleyman Erszoly, a Török Egészségtudományi Egyetem Umránia Oktató és Kutatókórházának, családorvosi klinikájának oktatási felelősével készítettünk interjút. A törökül hacsamatként ismert véres köpőzés körülbelül 4000 éves múltra tekint vissza. Hihetetlen, nem igaz? Erszoly a köpőzés kapcsán elmondta az orvostudomány atya Hippokratész, valamint az ókori római orvos Galénosz széles körben alkalmazta a saját gyakorlatában. Avicenna pedig híres művében, az orvostudomány kánonjában rendkívül részletesen foglalkozott a hacsamattal. Régebben üvegpoharakkal végezték ezt az eljárást, napjainkban azonban egyszer használatos köpőket alkalmaznak. Azonban hogyan is történik pontosan? Erszoly lépésről lépésre elmagyarázta nekünk. Először is egy vákumot hozunk létre a bőr felületén, ennek hatására a bőr kidomborodik. Ha ennél a pontnál megállunk, azt száraz köpőzésnek nevezzük. Ha azonban bemetszést ejtünk azon a területen, vagyis szikével nagyon apró vágásokat végzünk, és vért is veszünk, akkor egy második vákumkezelést alkalmazunk. Ezt nedves köpőzésnek, vagy közismert néven hacsamatnak nevezzük. A köpői terápiát egy képzett szakembernek kell elvégeznie. Erszoly figyelmeztetése ezzel kapcsolatban egyértelmű. Türkiében a hagyományos és kiegészítő orvoslási alkalmazásokat kizárólag orvosi egyetemet végzett orvosok végezhetik. Ráadásul önmagában az sem elegendő, ha valaki orvos. Az adott getet alkalmazással kapcsolatban a Török Egészségügyi Minisztérium által akkreditált képzési központokban kell megfelelő képzésben részt venni. Erszoly továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy sebészeti beavatkozás. A higiénia rendkívül fontos, valamint az is nagyon fontos, hogy hozzáértő kezek végezzék. Mindenképpen olyan központokhoz forduljanak, ahol a kezelést az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott és megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező orvos végzi. Ez bármelyik országra vonatkozik. Most nézzük meg, milyen egészségügyi problémák esetében lehet hasznos a köpőterápia. A legjelentősebb hatása a fájdalom kezelésében figyelhető meg. Erszoly kihangsúlyozta, különösen hatékony lehet a krónikus fejfájást és a migrén esetében. A mai orvostudományban előfordul, hogy a betegek a meglévő kezelésekkel nem érnek el eredményt. Ezeket a betegeket 3, néha pedig 8-10 kezelés során olyan remissziós időszakba tudják juttatni, amikor hosszú ideig fájdalommentesek és javul az életminőségük. A nyak, hát és derékfájás szintén azon területek közé tartozik, ahol a köpői terápia hatékony lehet. A köpői terápia azonban nem csak a fájdalmak kezelésére szolgál. Bizonyos krónikus betegségek esetében is támogató szerepet tölthet be. Erszoly a következő információt osztotta meg velünk. A szakirodalomban található tanulmányok a magas vérnyomás és a magas koleszterin szint esetében történő alkalmazásáról is szó esik. Sőt, korbetegeknél is megfigyelték, hogy a meglévő gyógyszeres kezelés kiegészítéseként alkalmazott köpői terápia kedvezően járulhat hozzá a vércukorszint szabályozásához. A
összességében tehát. Ez a 4000 éves ősi módszer megfelelő alkalmazás esetén erős kiegészítő támogatást nyújthat a modern orvoslás mellett. Azonban egy dolgot nem szabad elfelejtenünk. Mindenekelőtt forduljunk szakorvoshoz, és mindenképpen tanúsítvánnyal rendelkező központot válasszunk. Ön kipróbálná a hajzsamátot? Ha már kipróbálta, írja meg nekünk, hogy milyen volt.

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.